idem morgen, a jajska jem, a rusla úste po bejna. A hopcsú hejsa ramla vizt, de komaj upphelt aléna. De essa délia, de vera bor, meg lakalipso a natta.